0: à Brest.
1: América sem norte.
2: Hey,
1: América sem norte.
2: Guerre nord-sud.